Figyeljetek emberek! Régóta ismerjük a galaxisotokat! Jártunk már nálatok! Az időszámításotok szerinti 1979. évben az anyahajó leszállt, és elhoztuk nektek a csillaggyermeket, a halhatatlan fangot.

Az évek elrepültek, és az idő múlásával így lett az északi csillaggyermekből a frenetikus funkról.

csak a tettő mindig szorosabb lesz. Lássuk jó stuff, versem a szorosabb lesz. Szóval mármint van ilyen, hopsz, aki amilyen, olyan, mélyre hozza fel, zárkózik be, öregen, jégzáb.

ma úgy keltem fel, hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Felfordul a faloda, kép a fára falod a dalt, ami hajt, az visz tovább pajt, amíg rakod neki majd, mert szendóba adom.

Wegen dir bin ich der Peter Chinani. Válasz a szettyó, trollit, vagy a zsúfolt metrót. Bankba befele, mint a szettyó. Inkább felhívom a kastot, hogy mi van most.

0: nekem reggedében este beatet csinálnék.
1: Csak reggedében este beatet csinálnék.
0: Csak reggedében este beatet csinálnék.
1: Csak reggedében este beatet csinálnék.
0: Csak reggedében este beatet csinálnék.
1: Még reggedében este beatet csinálnék.
2: Reggedében este beatet csinálnék. Reggedében este beatet csinálnék. Szép a felgő, meg a lábdobó. Ej, a szőnyeget még rádobok. Kész a big bar. Kicsit szomorkás most, de mégis a mikrofon a kezemben a fék is. Lehet ez a zene, bona, babona, vonza be, amit imádnék.
1: Én is,
2: hey. Reggedében este beatet csinálnék,
1: hey.
2: Reggedében este beatet csinálnék. Birkabb már lassan, azt még senki se tudja, hogy

lehet kép akkor, előtt a jobb pihenni. De nyitásként 8 óra munka, tisztul a világ kép, ami nem jó. Az egész egy nagy színjáték, inkább bejárnám az egészet, mint Szimbádék. Persze közben reggelében este vitat csinálnék. Persze reggelében este vitat csinálnék. Reggelében este vitat csinálnék. Reggelében este vitat csinálnék. Reggelében este vitat csinálnék. Reggelében este vitat csinálnék. Jó, múltkor is már épp egy

0: Múltkor írtam egy beatet a hatos villamosra.
1: Mi van?
0: Frankon, Bélával.
2: Bélával.
0: És ott volt. Zsebbi. Beatek a farzsebből.

De neki a lelke van, és Jancsika a neve. Össze lesz 3 éves, színe fekete, egy kis rajzfilm figura tag. Ő nekem a gyerekem, he. Na jó van, azért várjál már, a közepébe vágtam. Ki? Én? Én, aha. Magányos téli estén kezdődött a történet. A személyi számítógépemen kalambót néztem. Szerettem azt a sorozatot, jó fej a hadnagy, csak végette nem általánosíthatok, hogy acab. Kimentem cigizni, mert már nem cigizek bent. Az udvaron egy teniszlabdán elmerengett a szemem. A hiperaktív pók már a bokorhoz szőtte, olyan régen eldobatlanul hevert a fülbe. Ez volt a kedvence annak a kis tacskó lánynak, akinek a hiányát most nagyon beéreztem. Lencsi volt a neve, csak egy ideig

biztos. Hirtelen itt sajnos vége lett a történetnek, mert messzire költöztek és nem jön hozzám többet. Az eldobatlan labda látán szal lett a kedvem, bementem az üres szobába, ahhoz lefeküdtem. Most nem raktam be kalambót, megpörgettem a Facebookot, ahol a Tacskó Klub csoportban klubtag vagyok. Nézegettem a képeket, az jó kedvre derít, de mellékhatásként hát így jobban hiányzik Lencsi. Ez csapda, ez a Tacskó csapda. Várjál, várjál, mi ez a hirdetés? Csongrád megyében egy borzkutya társat keres. Na itt kezdődik a mi történetünk, köcskös.

Szépen csántelek, viszontlátásra. A híres nevezetes csongrádi fabodega megvendégel minket, miután átkeltünk a Tiszán. Rotyog a bab már, a csülökcsont rád vár. Rám meg a pult alatt jól megőrzött hagyomány. Most mi itt elpusztítunk pár tálca aranyfácán, te se álcázod magad, mikor levadászod a fácán. Mi most így megünnepeljük a nagy találkozást. Tudod, ez egy ilyen emberi szokás.

0: Még a kedvem nevetős. Hö? Mi? Ja, hogy vége az alapnak? Ja, jó, van, hát na. Akkor énekellek egyet. Neked, Jancsikám. Nem van takarék, oda kotorék szeretet, sütök neked fűszertelen pecsenyes szeletet, csipátalanítom a szép fekete szemedet, és szívesen leszek a liftet, hisz a lépcső neked meredek. Jó, Janokám, na akkor második rész, majd egy idő múlva másik zenére jön.
1: Tényleg azt mondta a pszichológusod, amit mondtál?

0: Ho-ho-ho-ho, önöknek nem szabadna itt lenni, uraim, nem, ez nem az a hely. Kinyitotta ki a szobai ajtaját. Így nem tudok én dolgozni, menjenek ki, nekem rendelnem kell, majd találkozunk az esti beszélgetésre.
1: Elmegyünk.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, a jövőből jöttem!

Lenn az utcán nála, hogy szokott a bál. Ez most a bulvár, a belváros. Több snob, kevesebb herbálos. Tágas tereken vágunk át, míg a liget tarfáival elég nem tárul. Ősz, rozsda, marta, tájez, majd a tél. Aztán a tavasztart egész nyárig,

0: utcán lenne.
1: Lenn az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn. Lenn az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn. Lenn az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn.
2: Túl a 30-on, innen a 40-en. Ki ne lenne néha fenn, ki ne lenne néha lenn.
1: Lenn az utcán fenn a háztetőn.

0: lélek haza húsz kint. Bent kóvályog a csend, hol járok? Töprengek a holtájoltán. Honvágytól koptatott járdákon mászkálok, nincs távol a gyárváros. Látványos elemek, hiány a lépések. Ez nem kérdéses, pár a lépréssel, igaz érzéssel. De ez normális, ettől ölthet az álomformát is. Nem? Lenn az utcán fenn a háztetőn. Ki az alagútból állt az átkelőn? Lenn az utcán fenn a háztetőn.
1: 88.4 Reboot from Berlin. Reboot FM. www.rebootfm. Free cultural radio from Berlin. That much better. Go on. Reboot FM out of Berlin.
2: Ich als alter Stiefel empfehle Reboot FM am besten jeden Tag. 88.4.
3: Nur gut ist Reboot.